0: vous reste plus qu'à le mettre au four, thermostat 7, pendant environ 50 minutes.
1: A legendák ős vezére, paripároszál. Szebb lesz a nyár, szebb az ősz is, szebben hull a hó.